0: Köszöntjük tisztelt hallgatóinkat, jó estét kívánunk! Önök június 13-ai magyar nyelvadásunkat hallgatják. A többi munkatárs nevében Kutin Dániel kíván jó vételt az elkövetkező percekben. Több alapvető élelmiszerből továbbra is behozott arra szóló Horvátország. Budapest lett Európa legautentikusabb gasztróvárosa. Változékony felhőzet mellett részben vagy túlnyomóan napsütéses időt láttak elő holnapra vidékünkre. A nap második felében újabb csapadékkal kell számolni.
1: Híreink következnek.
0: Horvátország több alapvető élelmiszerből továbbra is behozott arra szóról, miközben gabonából és olajnövényekből jelentős többletet termel. A Horvát Mezőgazdasági Minisztérium és a Statisztikai Hivatal adatai alapján készített elemzésben azt írta, a horvát mezőgazdaság egyik a legnagyobb ellentmondása, hogy az ország olcsó nyersanyagot exportál, majd drágább, feldolgozott termékeket vásárol külföldről. Horvátország búzából, kukoricából, napraforgóból és szójából többletet állít elő, ugyanakkor húsból, tejtermékből, több zöldség és a gyümölcsféléből, valamint takarmány alapanyagból importra szorul. Az elemzés szerint különösen látványos a szója esete. Horvátország nagy mennyiségben termel és exportál az Európai Unióban keresett,

autóipari kapacitások hiányát jelzi. A szakértők szerint hasonló folyamat figyelhető meg a gabonatermelésben is. Ivica Kiszics, az Ágrábi Egyetem agrártudományi karának professzora szerint korábban a kukoricát és más gabonaféléket a hazai állattartásban hasznosították, ma viszont ezek kivitele mellett sertés és marhahús behozatalára van szükség. A 2030-ig szóló horvát mezőgazdasági stratégia az élelmiszer önellátás a Nemzeti Élelmezés Biztonság egyik alapjaként határozza meg. Az eddigi stratégiák azonban nem hoztak áttörést, különösen a tejhágazatban, a sertéstartásban, valamint a zöldség és a gyümölcs termesztésben. Az elemzés szerint Horvátország több alapvető élelmiszerből nem lenne képes éves szükségletét saját termelésből fedezni. Egy válsághelyzet vagy a határok lezárása esetén az ország nem feltétlenül maradna élelmiszer nélkül, de a fogyasztás jelentősen átalakulna, és nagyobb szerepet kapnának azok a termékek, főként gabonák és olajnövények, amelyekből ma többlet keletkezik. Az önellátás hiánya nem feltétlenül élelmiszer hiányt jelentene, hanem nagyobb bizonytalanságot és piaci kitettséget. Kiszics úgy vélte, Horvátország az elmúlt 3 évtizedben több olyan termékből is importra szorulóvá vált, amelyekből korábban önellátó volt. Példaként említette, hogy az ország búzát visz ki, miközben pékárut és más feldolgozott termékeket vásárol külföldről. Horvátország 2013-as Európai Uniós csatlakozása óta mintegy 10 milliárd eurót hívott le mezőgazdasági fejlesztésre, de az eredmények vitathatók. Egy nemzetközi felmérés szerint Budapest Európa legautentikusabb gasztronómiai úti célja. A magyar főváros a hagyományos ételek, a pozitív vendégértékelések és a gazdag kulináris örökség alapján végzett az első helyen. Egy Saga Holidays által készített felmérés arra kereste a választ, mely európai városok kínálják a leginkább hagyományőrző, helyi gyökerekre épülő gasztronómiai élményeket. A vizsgálatban mintegy 125 európai város 5000 éttermét elemezték. Google értékelések alapján a kutatók azt nézték, milyen gyakran szerepeltek a vendégvéleményekben az olyan kifejezések, mint az autentikus vagy a hagyományos, majd ezt egy pozitív hangvételt mérő pontszámmal kombinálták. Ezek alapján Budapest végzett az első helyen, 98 pontot szerezve a maximális 100-ból. A kutatás kiemeli, hogy a paprika a magyar konyha egyik legmeghatározóbb alapanyaga, ezért a legismertebb hagyományos fogások között szerepel a gulyás és a csirkepaprikás is. A szerzők szerint ezek az ételek kiválóan képviselik Magyarország kulináris örökségét. Emellett a magyar főváros pezsgő street food kultúráját is méltatták. Külön kitértek a lángosra, amelyet a felmérés a város egyik kihagyhatatlan fogásaként említ, valamint a ropogos külsejű, cukros, magyar specialitásként bemutatott kültös kalácsra. A kutatás szerint Budapest sikerének titka abban rejlik, hogy a városi éttermei és utcai ételárusai egyszerre őrzik a hagyományos, magyar ízeket, miközben a helyi gasztronómia turisták számára is könnyen felfedezhető és átélhető marad. A második helyen a görögországi Pireus végzett 97 ponttal. A kikötőváros elsősorban a friss tengeri fogásairól ismert, de a helyi zöldséges ételeket és klasszikus görög salátát is kiemelték.

Az egyház egyik legnépszerűbb szentjére, Páduai Szent Altarra emlékezünk június 13-án. Antal 1195-ben született Lisszabonban előkelő vallásos szülők gyermekeként. Fernando névre keresztelték. 15 évesen ágostonos kanonok rendit kolostorba lépett, amely azonban a világi és egyházi előjárók közti viszály keresztüzébe került. Ez a tény, valamint a kolostor gazdagsága másút felé vitte Fernandót, a szegények közössége felé. 1220 nyarán csatlakozott a Santo Antonio nevű kis rendház közösségéhez, a testvérekhez, akik a kolostor ajtajánál koldultak. Fölvette kopott ruhájukat, keresztnevét pedig templomuk védőszentje, Remete Szent Antal nevére cserélte. Később csatlakozott a ferences rend egyetemes káptalanjához, az Assisi melletti Porciugolában. Találkozott magával Szent Ferenccel is. Az észak-itáliai tartományfőnök Montepaolo remeteségbe küldte. Egy év múlva a pappá szentelésén váratlanul prédikálnia kellett, minél tovább beszélt a csendes, mindaddig rejtettségben élő és figyelemre alig méltatott Antal, szavai annál élénkebbek lettek, láthatóan teljesen eltöltötte a szent lélek tüze. Hallgatói lélegzetüket visszafojtva figyelték. Nem tudós értekezést hallottak a papság mi voltáról, hanem a legszebb hasonlatokat és a legtalálóbb szentírási idézeteket, valamint a mélységes megtapasztalások szavait. Amikor szegény vándorprédikátorként faluról falura, városról városra járt, és a katolikus tanítás hirdette a szegénységről és a birtoklásról, szavait a saját élete hitelesítette hallgatói előtt. A szabadon vállalt szegénység erőt ad az embernek, a gazdagság viszont elgyüngíti, mert az ember hamarosan a vagyonának szolgája lesz, ahelyett, hogy uralkodna rajta. Ha ugyanis valakit veszteség ér, és emiatt szomorkodik, ez megmutatja, hogy rabja lett annak, amit előbb a szerencséje idején birtokolt. Antal még ágostonos kanonokként Lisszabonban és Coimbrában fáradhatatlan buzgalommal egészen rendkívüli járatosságot szerzett a Szentírásban. 9. Gergely pápa csodálattal eltelve Antal egyik beszéde után a Szentírás szekrényének nevezte. Ezzel 1227-ben ismét visszatért Észak-Itáliában, hogy megkezdje utolsó megbízatását, a hívők erősítését és megszilárdítását. Különösen az 1231-ben Padovában tartott böjti beszédei jelentettek páratlan eseményt. Az emberek már az éjszaka folyamán özönlöttek, nem akadt megfelelő méretű templom, ezért Antal a szabadban prédikált. A beszéd után egy gyónáshoz tolódtak az emberek. Padova városa és környéke szemmel láthatóan megváltozott. Szavainak hatékonyságáról máig tanúságot tesz az 1231. március 15-én hozott adós törvény, amely szerint ezentúl az adós csak vagyonával, nem személyével vagy szabadságával kezeskedik. Ez az óriási munka teljesen felőrölte Antal egyébként is gyenge egészségét. 1231. június 13-án 36 éves korában meghalt. A sírjánál történt számos ima meghallgatás, gyógyulás és csoda következtében. 9. Gergely pápa alig 10 hónappal halála után szentté avatta. Csodatevő híre a hívő nép emlékezetében háttérbe szorította az evangélium hirdetőjének és a segítő szeretet apostolának alakját. Jól lehet, későbbi legendája szívesen foglalkozott ezzel a tevékenységével. 12. Pius pápa 1946. január 16-án egyháztanítóvá nyilvánította Páduai Szent Antalt. Ünnepét kezdettől június 13-án ülték meg, s tisztelete gyorsan általánossá vált. A legenda a Szent Antal alakját sokféle történettel ponta körül. A gyermek Jézust a karján hordozta, amikor az emberek nem hallgatták meg, a tenger halainak prédikált, mint valamikor Ferenc az ég madarainak. Egyszer egy eretnek, aki tagadta Krisztus jelenlétét az oltári szentségben, azt mondta, hogy addig nem hisz, amíg összvérrel nem térdel az oltári szentség előtt. Néhány nappal később Antal egy beteghez vitte az oltári szentséget, és találkozott a gúnyolódóval. Akkor annak őszvére hirtelen két első lábára ereszkedett, és meghajtotta fejét a szentség előtt.
Pádói Szent Antal, akinek szobra, képe, perselye szinte minden katolikus templomban megtalálható, a szegények és tévejgők, az utasok, szobrászok, gyümölcskereskedők, agyagmunkások és porcelánkészítők patronusa. Terméketlenség, láz, tengeri betegség, tengeri vihar, hajótörés, háborús ínség, pest és esetén fohászkodnak hozzá. Segít az elveszett tárgyak megtalálásában. Általában fiatal, szakáll nélküli ferences szerzetesként ábrázolják. Földi maradványait és erekéit a padovai Szent Antal Bazilika őrzi. Antal Padova városának északi részén Arcellában halt meg, egy Clarissa monostor közelében. Testét végakarata szerint a Santa Maria Mater Dominikápolnában temették el. Szent Antal tiszteletének első magyarországi nyoma IV. Béla király családjában bukkant föl. Övé volt az a házi oltár, amelyen az Árpád ház szentjei mellett Assisi Szent Ferenc és Pádovai Szent Antal is látható. Ezt az együttest az magyarázza, hogy Béla király édestestvérét Erzsébetet, a franciskánus harmadrend tagját szinte a rendalapítóval és Antallal egy időben avatta szenté az egyház.

0: időjárás jelentés.
1: Változékony felhőzet mellett részben napsütéses, kellemesen meleg volt vidékünk mai időjárása. Eszéken délben 22 Celsius fokot mértek, a légnyomás értéke 1020 hektopaszkál volt. Változékony felhőzet mellett részben vagy túlnyomóan napsütéses, továbbra is meleg időt láttak elő vidékünkre a meteorológusok. A nap második felében a felhőzet megerősödik, újabb csapadékot hozza a vidékünkre. Gyenge vagy mérsékelt északi, északnyugati irányú szél fúj, a hőmérséklet nem változik lényegesen, és a reggeli órákban 14 fok körül alakul, a legmagasabb nappali elérheti a 28 Celsius fokot. Június 13-ai adásunkat hallották, kedves hallgatóink, megköszönöm megtisztelő figyelmüket, a többi munkatárs nevében Kutin Dániel köszön el önöktől. A viszonthallásra.
0: Önök az Eszéki Rádió magyar nyelvű adását hallották. Adásunkat meghallgathatják a radio.hrt.hr címen is.